0: hát rökölet volna, én is megmenjek. De ki mondták, hogy nekem, hogy... És nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna. Nem, hogy azt mondták, hogy én átnám kellett volna én sem. De láttam őket, hogy mondtátok nekem, hogy állni is hátra is. Nem integetés nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellett volna, és nem 100 fehérrel, száz fehérrel, én nem kellett volna, és az,
1: Ki mondták, hogy nekünk, hogy...